hemm hekk smajna lil Sammy Bartolo u The New Quarry ikkantaw Dajsa tal-Latini, It-Tunnara, Blue Riviera u Poezija. Nirringrazzjakom is-semmija tagħna u nistedinkom biex terġgħu.